tehát van a bánnak valpinnak pahirítat. Van ott van, tehát hogy a csinálják, prajtó szót kicsit, van vannak csupán. Provincial kolya, tehát a tehát inoktat, illetve a berbus, tehát inoktat, mint. Lória desz. Valézom, hogy jön, tapillatal jömant. Csapornak egy szektor lago, banda, melőszám, celestial, kompakasszó. Cselán, terbanom, a pastor Enrique Aron, tapasztalok, hogy filbantaszkodik.

Lényegében elemezőtél ment, és akkor neked elemezőtél, megint egy kapcsolatban, és abban megint ennek mondta, hát ne kiparikott az illetvégítelek, amikor elmondtabnak, hogy volt ebben, erőkkel majd panikban, elmentem, én mentem neked, antudik, én is rosszakán, én is értezik tőleg. Sitten on ollut lego, sen